Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebbe a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.

0: Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ó, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve. Ebben sincs több.
1: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. rockinform.hu.

Jézus, jött el a szőjtőket, láttak, hogy ott valamit 200-an előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont, gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni.

0: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Fények a fényekre lépek, ugrálok rajtuk, ők táncolnak rajtam, gyertyák, izzók, villámok, tény.

0: Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csak ketten vagytok.
1: Strádarádió. Most és mindörökké.

0: Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant aktuális, íme.
1: Stráda Rádió. Hallgass ránk!

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyit, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Pazeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, 1-2-H, 1-2-H. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terül, súlyos töltön, nem láttam hol az életé, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliomos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Cause this is bad. RPGC.

győzi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Késő?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, azzal, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazek, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg? Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdi Lesz-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagy ratörő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma és nagyon kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták, a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymásra, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, hogy csontot dobnak olykor is, szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol, leverem a...

tovább. Vegyen tiszta inget, mert igazából vége, csak nem vettük észre, mikor és hogy fogyott annyira eszegény, hogy most ünneplőt kell húzni, berúg majd csak legény. A lányok lubböröznek és aggódnak, hogy lomhák, hát ha elhúzott az élet, míg a hajukat fonták a bárra, ahová fehér ruhába bementek. Poharakat fogtak, tréfákon nevettek. És amikor egy érzésre teröszre vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

Strádarádió. Most és mindörökké.

Látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak. A szexel, a régi harcos társak, a testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: няма! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek. Erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Egy amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérlet ezzel. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őt nem, és a fia

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba, az nem 7 volt, de lehet, hogy 87-be, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, hogy mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó, jó, jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.
1: Yeah.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

0: Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána?
1: Nem hallom!

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön a zár az égbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jól tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Hogan sus paradis. Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérlő a tisztelt közönséget.

0: Σλάντο μπανάκια με τούτια έχω ανέκδοση.
1: Είσαι ποιος το τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι ποιος το σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküj. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? Most mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog, amit meg úgy szégyelnek.

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? De, vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudá, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat!

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a Vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, 1-2-H, 1-2-H. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor terű, súlyos töltön, nem láttam hol a DLC, és látom, hogy valami pókol, de így most, ha meg lenne, nem én magam, s ne spökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba. Ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliomos fián. Vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont na. Az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Őszi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

de a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

Sieben! Kérlek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csal szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin fotbalista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen? Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen! Mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek, óriási jelen áll bevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma ezt nagyon kedves vendégünk, Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen!
1: Köszönjük!

0: igazi Bartóki akkord a végére.
1: Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár egyön lángol, ne verem.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jeléül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Desmeni. Egy rajongóinak. Pozitív. A Kedvenc Rádióban. A zene mindenkiért.

0: Résőforgatókönyv itt a Strand Rádió. Aki a gázpedál új nyomja, Tóth Zoli.
1: Nézegessétek a Facebook oldalunkat, és amikor látjátok, hogy Crazy Hours van velem Prozolival, akkor bizony gyorsan oda föl kell kattintani a www.pontstradar.com, és akkor meghallgathatjátok azt, amit most ma kihagytatok délután így órakor. Hát meg mindenkinek nagyon jó hangulatot, hogy szolgatás a mai nap, egy kicsit rendhagyó lesz, mert nem olyan témát fogunk bosszolgatni, amelyet általában megszoktatok. Ebben semmilyen karitatív tevékenység nem lesz, mint pusztán jó zenék fognak szólni, és az a történet, amit nap mint nap emberek vitatkoznak arról, hogy vajon a mesterség és intelligencia mennyire jó vagy rossz. Én most ezeket az másfél-két órán bebizonyom nektek, hogy bizony-bizony nagyon-nagyon-nagyon jó cuccok vannak, és ami jó zene, azt egyszerűen senki nem tudja elrontani. Úgyhogy tegeljen mindenkinek nyugodalmas videó, jó csörgés, és akkor don't worry, be happy, nyugodjatok meg, mert jó zene fog szólni. De bizony-bizony-bizony. Szóval és szinte önmagamat ismételgetem rendszeresen, folyamatosan, hogy igen, nincs új a nap alatt. Ja, igen, hová szoktam tenni, hogyha ne talán ismerős, ne csodálkozz, ezt sem a született dalam. Bobby McFerrin és a dalam címe ugyanaz.

Barocarti. Barocarti. Barocarti. Barocarti. De hát szerintem egész országra jellemző a klub életmaradása. Jók ilyenkor jönnek a fesztiválok, az ilyen-olyan lecsó fesztivál, meg minden gyerekek minden hétvégére jut, minimum minden városra lát kettő, minimum, de így a három fesztivál. Kisebb-nagyobb rendezvények, a teraszok, kiülősek, beszélgetősek, és így tovább, és így tovább. Minden esetben az biztos, hogy rengeteg dolgot megváltoztatott az elektronika, illetve a mesterség és intelligencia. És ez mennyire így van, az bizonyítja, a folytatásban is nyugodtan ebben a mai adásban. Csak és kizárólagos ön a zenekarnak szólni, amelyet már ismertetek, de nem ebben a variációban. Gyűjtöm őket, barátaim, nagyon-nagyon sokan gyártják, gyerekek. Annyi zene megy a naponta, annyi új készülés, jobbnál jobbak, mint mondom persze, ami nagyon jó sikerült, ami nagyon-nagyon sláger volt, azt egyszerűen nem lehet elrontani, gondolom én. A bizonyíték este 6 óráig fogjátok megkapni gyors egymás után. Eredetileg azt mondják, hogy azt mondja valaki arról, hogy Down Under, akkor az azt jelenti, hogy le kell menni Ausztráliába. Hát Kenny Unka volt a 80-as években, és rengeteg kis-nagy lesz formátumban. Hát bizony engedett. És nem csak akkor, amikor Ausztráliában lesz sláger, oda nem átjött Európába, és nem véletlen menetőrök jó voltából. Egy teljesen új köntösbe, ez hátráim, ez a Down Under.

0: Zene és infomániások rádiója.
1: Egyik jobb, a másik nagyon jó hangszerelés, és ráadásul hajlik a zenék.

0: Az elejtsemé izgalmas dolgokat gyerekek.
1: Nagyszerű dolog minden stílusból. És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
2: Crazy Hour. Ő képes a számítás információ az elején, és a burutyát itt a Sztrádrádióban. Aki a gázpapul nyomja, Tóth Zoli.

Hol a társulat, kérdezem, hogy jól van. Ember, a lényeg nem változtat, hogy bizony innen azért kell, mert az evés nem módosítja a teszély barátaim szokták mondani, ezzel sem a lényeg egyet. Bár most egy kicsit esetesen, nem rossz, hiszen zárassák van, asszály, kell a földeknek az őrültek házaiban, a mostani pillanat, itt vagyunk június közepén, egyre inkább indulnak, hogy a gyári programok is így van, rendjén, mindenkinek mindig mindenkor azt mondom, hogy bizony a józan állam kezdődik, és hogy hol folytatódik, azt mindjárt megmutatom nektek.

Hát drága kedves együttolokok, az a furcsa helyzet állott elő, hogy ténylegesen és valóban volt itt egy kis technikai probléma, hogy ezt átidaljuk, egy pillanatra meg fogjuk oldani. Ha minden igaz, sikerült.

Nos kérem, tisztelettel, az a helyzet, és tényszerűen mondva, a technika és a technológia bármennyire felfejlődött, még bizony vannak bizonyos hiányosságok, amelyeket meg kell oldanunk. Függetlenül attól, hogy Rádió 8 esztendeje szól, most az elkövető negyed órában egy kis mix und remix-el megpróbáljuk helyre tenni 100%-osan. Egyébként, akik jártak már a stúdiónkban, azok nagyon jól tudják és emlékezhetnek rá, hogy bizony átalakultunk. Új berendezések vannak, új helyszínen vagyunk, és most épp a napokban telepítették be az összes létező hangot, illetve jöttek, érkeztek, megérkeztek, ha lehet ezt így mondani, a kameráink is, és hát persze ezen túl élőben fogtok látni bennünket. Indulnak útjára a podcastek, nagyon, tényleg nagyon szép lett a stúdiónk, hát erről többet, bővebbet majd, ha kész lesz 100%-osan, akkor mutatjuk a Facebook oldalunkon is. Most negyed óra zene szól, az Afro House szerethető jó voltából, és nem sokára érkezem újra.

0: okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!
1: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
2: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.
1: Zenemánia.

Hát drágáim, az rájzett, hogy sokan azt mondták, és joggal, hogy bizony ez a mai adás délután 4 órakor, amikor elkezdődött, akkor volt egy pici probléma? Hát igen, volt, nem is kicsi. De hála Istennek vannak törzshallgatóink, akik azonnal jeleztek, hogy bizony, ezt most elcsesztétek, valami rajta maradt, valami történet rajta maradt a házi mozitokon, vagy nem tudom mi a mixer? Keverőtökön, drágáim! Igen, duplán hallottak be, bizony, a hallgatók olyanok, hogy duplán szeretek benneket hallgatni, azaz tripla, nem, egy kis vízhang rajtam volt a történeten, gyorsan megoldottuk, házi mozi rendszerünk van, dehogy is nem. De lesz olyan, igen, azaz lesznek kamerák, már felszerelés alatt állnak, és akkor, amikor majd újra legközelebb jelentkezünk, remélhetően már jövő héten ez így lesz, ma még ez a hétvége kicsit necces, és utána bizony elindult útjára a podcastek. Ahogyan? A Vagyok Alapítvány jóvoltából a vakok gyengén látókat promotálva, és őket támogatva, aztán a cukorbetegeket, aztán a Rock Inform, aztán jön is mindig a Crazy Hours benne, Őrültek háza, jobbnál jobb zenékkel. Percekben olyan zenék szóltak, amikre joggal mondhatják sokan, hagyjad már, van benne valami kis apróság, indul varázslattal, aztán jön a drop, a közepének is csesztetés, majd újraindul minden, és igen, azt mondják sokan, joga jogtalanul lényegtelen, hogy soha nem ér véget. A mai program nem, hogy nem fog véget érni, hanem csak most indul útjára, és a technikai problémát félretéve, akkor csapjunk bele a közepébe, térjünk vissza a feladaton, elindultunk, a ismerős lesz, ne csodálkozzál! Afro House-olt egy pár percben, ez a témakör megmarad még,

0: mindenki. A zene és infomániások rádiója.
1: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
0: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
2: Hát drágáim, én vagyok, és egy nagy mea culpát kell mondanom mindazoknak, aki már 4 órakor felcsatlakoztak, azaz ránk hangolódtak. Délután 4-től este 6-ig szól ma az Őrültek háza, és tényleg ma, ahogyan az elején is mondottam, akik nem voltak innen, azoknak gyorsan elmondom még egyszer, de tényleg Őrültek háza volt, mert nem indult el útjára a történet úgy, ahogy mi szerettük volna, és akkor most nem győzöm magamat hangsúlyozni és magamat ismételni. Átalakul a stúdiónk, és hát persze menet közben lesznek problémák, voltak, vannak, de nem sokára véget ér örökre. Ahogyan 8 éven keresztül egyetlen egyszer sem volt probléma a rádióban, ha csak az internet szolgáltató által le nem estünk az internetről. Egyébként meg a technológia, ha elindul útjára jól, akkor azzal nem lesz baj, mint ahogyan most váltás van. Mint említettem, mondtam, és még a mai napon egyszer-kétszer el fogom mondani, beindultak a kamerarendszerek, be vannak készítve, telepítéssel a tálnak.

És bizony podcast formájában élőben fogunk jelentkezni. 4-5 kameránk van, 4 vendéget tudunk egyszerre most már fogadni az M5-ös Tesco kivezetőnél, van a stúdiónk, és bizony nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó problémás és nem problémás emberek fognak jönni, mert már voltak, akik azt mondták, hogy az nem igaz, hogy engem nem lehet, hogy nem igaz, hogy engem nem látnak. Hát most már fognak látni mindenkit, és ti fogtok pontosabban látni mindazokat, akik itt vannak velünk, úgyhogy én nagy mea culpát mondtam, de úgy is mondhatnám, hogy mondtam egy bocsánatot kértem. De most visszafeladó oldalon már elindultunk az AI zene jó voltából, és csak azok, amelyeket nagyon jó. Folytatom és bizonyítom nektek. Mesterséges intelligencia, hajrá, fel. Lehet szidni, lehet mondani róla bármit, de nem tudnak semmit elrontani, ami jó zene. Magamat ismétlem, de akkor mostantól kezdve megint egy picit befogom a számot, mert bizony

0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Európa kedvencei. European Hit Radio.
2: A rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcfokolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
3: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt, a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

elindult egy újabb dallam, amelynek az igazi klasszikus, ha bárki eljár és elmennek, és remélem sokan járnak Salsa klubba. Igazi latin tanfolyam, tánc tanfolyamokon az egyes számú főszereplő és az egyes számú előadó a Havara Social Media Hang Kubából. Celia Cruz, La Vida, Una Carnaval. Már majdnem jó az igazi hangok ihetésen.

Egy barátom azt mondta, hogy azért szeret eljárni a latin tánctanfolyamra, suliba, mert hogy ott mindenki mindenkivel kedves, senki nem szól be a másiknak, senki nem akar felszedni a másikat, mindenki mindenkivel táncol, kedvesen, átölelhető. Nem élnek vissza a lehetőséget, de bizony, azért, hogy titokban csorog a nyála. Amikor ilyen zenére a hátsó fairtime mozog a csajoknál, na-na!

Atletici con bomba, funo, bambuni. Vutra, non mi sanno, volo, amicori, la bamba. Adesso, Juja, vai, Huga, chi ne ha quei tazzi, minnanchi, maschi, in tetti, da zemmi, svoi. Ora dunque so fru ho usilet, o se è la tua inclusione, ui, ish, ogno, o l'urco, va. Az AI jóvoltából a mesterséges intelligencia által gyártott zenék a mai napon, és mostantól kezdve újra ugyanezek jönnek. Az én kaptam egy üzenetet, hogy vajon miért keverem az afrozenét a mesterséges intelligenciával. Drágáim, egyszerű a magyarázata. A múltbéli zenék, amiről a mai napon sokat beszéltem, és amivel indítottuk a programot. Nos, abban valóban a 70-es, 80-as évek, 90-es, 2000-es évek feldolgozásai szóltak, de nem sokára ne aggódjatok, visszatérünk a feladóhoz. Aha, aha, aha, majd figyelj! Hát inkább úgy kellene mondani, hogy igen, igen, igen, igen. Az orosz azt mondja, da, da, da. Mondta ugyanezt a Trio zenekar is, bár ő már németül mondta, da, da, da, ja, ja, ja. Bambám, bambám, bámulunk! Van-e annak nagy jelentősége? Ha azt mondom nektek, hogy aha! Aha! Aha!

Aha! Lépjünk tovább! Lépjünk tovább! Ha hétvége lenne, mondanám nektek, pedig most csak hétfő van. Üljetek le, szemeteket csukjátok be, száj kinyit, hát ha megtalálja partner, érezd a zenét. Az a helyzet, gyereke, én azért halok meg ezek a zenékért, mert imádom. Imádom a kongákat, a síp, dob, nádi, hegedő, amikor egyszerre szól, nincs mese, azt tuti. Lehetséges az, hogy azért, mert gyerekkoromban ütöttem a esernyőt a fedővel, a fakanalat a kanállal. Nagyon szerettem. Na jó! Szóval ott

Hát drágáim, hogyha azt mondhatnám, hogy milyen jó, kellemes hétvégét mindenkinek. Általában ez szokott lenni, mert csütörtökön mindig mondom, hogy hú, holnap már hétvége van. De hát sajnos most hétfő van, elindult útjára egy újabb hét, tele munkával. Nem azt mondom, hogy ez egy csodálatos vasárnap, de hát lehet azt mondani, hogy a tegnapi nap szép volt. Ki tudja? Na jó! Maradunk ennél a témánál. Megkérdezte tőlem, nem lehetne, nem lehetne egy kis rock and roll. De bizony, mindjárt jön. Addig is a tegnapi napról egy rövid szösszenet, ami már legalább 40 évvel ezelőtt megszületett. De nem ebben a variációban. Férfiasan, már abban annyiben, annak szállítom, hogy én azért élvezem ezeket a zenéket, mert

0: mások csak beszélnek,
1: beszélnek, beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: A musical tribute to a legend of our lifetime.
4: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráta Rádióban. Aki a gázt patlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
5: Ajaj! Hát drágáim, beszéltem már arról, hogy akkor, amikor a latin zene szól, és táncolnak a csajok, és ott a hátsó fertáj mozog jobbra-balra, ring, ring, ring, pasik szereti. Elképzelésem sincs, hogy egyetlen egy olyan buli igazán létezik, ahol ilyen zene, vagy ez ne szóljon.

Már a mai napon ismételten esett reggel az eső, de hála Istennek, ez kell, higgyétek el, az asszály nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg tudja minimálisan, de meg tudja szomorítani az emberek életét, főként a gazdák életét, aztán ő rajtuk keresünk, egyre több mindent fogunk fizetni, egyre több lesz a benzingőz, egyre drágább lesz a benzingőz, meg ilyesmi, meg stb. Ezt majd mindjárt megmagyarázom, hogy mit akartam ebből kihozni. Most még nehéz lesz. Maradunk a latin zenénél, még egy dal a merejéig, aztán rock and roll! Da-da-da! Lambada!

0: A legjobb dolog, amikor ránk szólnak. Buli közben. Mondd meg, van-e az, hogy sorá muci fúj, kejjön dzsírá, sorá misuráj. Na, énekeljétek, és tanuljátok meg a szöveget. Szóval, úgy kell mondani, hogy sorá muci fúj, kejjön dzsírá, sorá misuráj. Sorá muci fúj. Na, ugye mit mondtam? Egy dél-angolosan.
1: Az első számú rádió.

0: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.
1: Továbbra is fantasztikus dalok, továbbra is nagy muzsikák.
0: A zene mindenki.
1: Már a tiéd is. Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
0: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.
1: A zene mindenkié, már a tiéd is.
2: Na jó van! Nem húzom tovább a dolgokat! Hát drágáim, ez kemény lesz.

0: beszél.
1: A drágáim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök. Azért örülök, mert abszolút nem ismert a pasi. Ez egy saját gyártású AI, a mesterséges intelligencia jóvoltából. Megadjuk a mesterséges intelligenciának, hogy mit csináljon, mi legyen benne, mi legyen a szöveg.

0: nagyon régen.
1: Üde jól érzem magam, gyerekek!
0: Lassan pirkad az ég, de a tűz még bent.
1: Lehet nyugodtan fikázni az AI-t,
0: a fülünkben,
1: de egyszerűen nem lehet tőle elvonatkoztam. Dinamika, lendület, sláger!
0: Egy utolsó pörgetés, egy utolsó nagy dobás.
1: Nem lesz utolsó nagy pörgetés, mert még nem ért véget.
0: Örök lázadás.
1: Van még fél óránk.
0: Rockabilly lázik a nyári éjszakában. Örök a szoknya, szakad a cipő, a füled bárban.
1: Ha minden igaz, akkor hallgat bennünket egy olyan srác, aki az őrültek házás súrója az amerikai autók jó voltából. Remélem, csorgatod a nyáladat. Mondja valaki, csak egyetlen egy ember merje azt mondani, hogy ez a zene egy jó kis amerikai autós találkozó nem fér el. Nem lenne menő. Dehogy is nem. A Rockabilly Forever. Az mindig, mindenütt. Már aki szereti a zenét, aki nem, az meg miért van itt?

Long hair, hosszú haj, és egy hosszú út a zene történetében. Rádiunk politikamentes, nem játszunk mulatos zenét, csak jól a javából. Yeah! Senki nem bír...

0: Hosszú út vezet odáig, ha valakinek hosszú haja van, hogy hosszú haja lesz, már amennyiben van még haja. Drágáim, azt mondtuk mondani, hogy mi nem politizálunk, és mégis milyen furcsa. Senki nem is gondolta volna, hogy a politikában belekeverik az elmúlt években a soros dolgokat, pedig higgyetek el, ez nem újdonság. Hány kocsmában mondják azt már évtizedek óta?
1: Igen, haver, te vagy ma soros.
0: Lehet bárki soros. Mulató zene nincs, de mulatra való ok van.

Milyen kár, hogy nincsenek már jukebox, jukeboxok a kocsmákba. Bedobtál 2 forintot, vagy 100-at, és jött a saját zenéd. Hát jó van, tudjuk, van már YouTube, Spotify. Helyette van itt a rádiómban, a Strada Rádióban jukebox. Polka ritmus van.

0: Prison Yards. A mikrofon mögött Tóczoli.
1: Hát drágáim, én vagyok, és még van 25 percünk, igen. És sokan megkérdezték, pontosabban, hát hát azért olyan sokan, de írtak egy páran, hála Istennek, szoktatok írni, és ez nagyon jó, örülök neki, ha dicsértek, az jó, a szítok az meg nem is érdekel. Viszont örömmel veszem tudomásul, hogy a mai napon is sokan összegyűltek, akik a rock'n'roll kedvelik, szeretik, és ez így van rendjén. Valahonnan el kellett indulni, és vissza fogunk térni ugyanoda, higgyétek el, még egy pár perc elejéig kell várnotok, mármint az újabb rock'n'rollra, mert hogy vannak kérések, kívánságok, amelyeket bizony, le kell játszani, így vagy úgy. Egy kicsit lehet azt mondani, hogy igen, tudom, mit akartam mondani, ha valaki tud esetleg itt Budapesten egy jó kis csendes, pálmafás tengerparti szakasz, akkor adja meg a címet, mert itt nálunk esik az eső, nem örülök neki, de igen, a földeken örülnek, egyre többet foglalkoztat a mezőgazdaság, de ennek egy oka van, pusztán, hogyha nincs eső, ha nincs termés, akkor minden drága lesz. Egyre drágább lesz, egyre édesebb lesz, nem lesz annyira édes minden. Sweet Caroline. Mit mond ez, és kinek mit mondanak ezek a szavak? Drágáim, egyet tudok mondani, és abból kettő lesz. Szerelmet ne valljatok az édességnek, mert az csak vissza fog ütni. A helyszín Jamaica. És most egy mesébe illő dallammal egy picit 3,5 percig pihentetni fogunk. Ha ismerős lesz, ne csodálkozz.

0: nap minden percében veled vagyunk.
1: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
2: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
0: Érezd magad jól!
1: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpokolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
3: Ez a Prisoners, a mikrofon

0: Egy gyilkos ideggáz lélegzelve, a mérget testmozgással tudod kiiszolni magadból. Az elkövetkezendő órával az életedért fogsz táncolni.
1: Hát bizony, ezt a mondatot inkább a hétvégén kellett volna mondani. Egy kis vodkával, egy kis pálinkával, és egy kis, mondjuk egy kis vörösborral tarkítva. Hát reméljük, hogy ez fog...

0: mikrofonnál most. Tóth Zoli.
1: Ha valamire rá lehet fogni, kemény lesz, akkor ez bizony az lesz. A programot ezzel indultuk, Lil Richard zenével, de nem ebben a ritmusban. Úgyhogy tessék megkapaszkodni, és egy kicsit meg.

milyen hatásra tud lenni alkalmasint azokra, akiknek bármilyen problémájuk van, vagy éppen rossz kedvű. Egy tény. Minden körülmények között és minden lehetőséghezek mérten, ez egy hülye mondat volt, de majd mindjárt jövök belőle. Szóval, ha valamilyen zenei kategória, mindegy, hogy melyikben találsz egy kedvencet, baj nem lehet. Már csak az a kérdés, hogy mikor beszélsz, mennyit, hogyan, miről, hogyan. Szoktam volt mondani, hogy a mai DJ-k egyebek a szívüket, soknak vágnám a kezét, beszélnek a semmit, a sehogyan, a semmiről. Ja, és rápofáznak a zenére mindig.

0: és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.
1: Jó zene kell a filmnek, hát rajtunk nem múlik.
2: Tehát mi a nap minden percében szórakoztató.
1: Velünk tényleg jobban telik a nap, velünk senki nem unatkozik. Továbbra is nagy

0: 6, 5, the best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.
1: Internet radio.
2: Et oui, à bien ça.
1: Q Music Now. Internet radio.
3: Music Internet Radio, lehet azt mondani, hogy ez egy zenés csatorna, igen, igen, zenés csatorna vagyunk, és néha nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktunk, ha nem is észt osztani, minden esetre egy-két jó tanácssal ellátni a hallgatókat, mert bizony-bizony, anno valamikor, amikor volt a Lélek Mosod a című program, és sokan betelefonáltatok, és különböző fajta féle tanácsokat próbáltunk nektek könnyebbé, hogy kell ezt mondani. Szóval sok-sok jó tanácssal próbáltuk az életeteket könnyebbé, jobbá tenni, és így tovább, és így tovább. Ma már volt egyszer egy olyan dalom, hogy Szelavi, sajnálom, bocsánatot kérek, nem akarok senkinek semmi rosszat mondani, viszont ezt azért kellett összekötnöm ezt a szöveget, mert miközben dumáltam, gyorsan beállítottam a zenét, elfelejtettem beállítani, de se baj! Se baj! Megvan. Úgyhogy bocsánat, c'est la vie, hogy mondja a francia. Szoros kapcsolat van rock and roll és a country zene között. Én ma bizonyíték.

0: mindig a Crazy Horse Tóth Zolival.
1: Hát drágáim, igen, és most már nem túl sok maradt hátra, három felvétel, ami most ebben a szent pillanatban útjára indítottam, ez nagyon-nagyon érdekes lesz, mert a legközelebb, amikor találkozunk, amit hát természetesen fogok nektek üzenni, meg fogom írni, hogy mikor lesz az az adás, amiben össze-vissza fog...

lenyúltak. Jaj, de nagyon. Gyere, hát most látnátok, fülel a kezem a szőr. Ezt hallgass. Szóval és tettel, csak ilyen zenék lesznek legközelebb. Hát ha erre nem indul be a testrészed, bármely is testrészed, az tök áll.

már a régmúltat idéztük, akkor most nagyon-nagyon régi dolgot fog mondani. Volt ma már rock and roll. Szólt és szól most a 80-as évek egyelőre. Éjjája! Szeretnénk mindenkit arra emlékeztetni, hogy autentikus és népi hagyományokon alapuló zenét nem nagyon lehetett hallani az utóbbi időben. Ezért most erre a zenére költünk.

korábban, ma nem várható Armageddon. Az imént valaki rám írt, megkérdezte, mi volt ez a soros politikai dologgal?

Ennél vált minden sajnos. Na jó, ezt most komolyan mondtam. Viszont ma, amikor használják ezt, amikor miért csodálkoznak ezen? 30, 40, 50 évvel ezelőtt, és akkor most megismétlem önmagamat is, meg a témát is. Nincs új a nap alatt. Soros? Aha. Nem értem. Nem értem. Miért kell olyan hosszú idő ahhoz, hogy emberek ráeszméljenek, hogy ez a soros szó nem új keletű? Hányszor és hányszor hallottátok a kocsmában a hétvégén? Figyelj ide, ma te vagy a soros, te fizetsz. Na jó van! A végére, drágáim, előbb-utóbb abba kell hagyni, www.stradaradio.hu oldalon jártok, terjeszthetek minket, mint a náthati, jobban járunk azzal, ha minket, ezt az ordas nagy zenei kategóriát tessék összerakni magatokban fejben, és most nagyon-nagyon csúnya dolgot fogok nektek mondani.

Na jó, elfelejtettem lekeverni a másikat. Tessék figyelni! A mai napon is azért, mint mindig, az öt betű a főszereplő, D-I-S-C-O. D-I-S-C-O. De hogy hogyan? Öt betű, Rust Vatry, lesz ebből még baj ma.

0: zene és infomániások rádiója. És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
1: Hát de bizony abban fogom hallani, drága aranyfülek, már csak azért is, mert lejárt az időm. Ezt az adást valamikor, nem tudom mikor, ismétlésre fogjuk bocsájtani.

vagy csütörtökön, este 6 és 8 óra között, hogy mikor, nem tudom. Egy biztos, ha nézitek a rádió Facebook oldalát, akkor ott láthatjátok egy-egy flyer alatt, hogy mikor, mit csinál. A tegnap estéről már a Viradóra lányokból lett asszonyok dallamai után. Szevasztok! Hát drága, igen, hétfő van, jön egy újabb hét. Meló holnap mindenkinek. Ennek ellenére bízom abban, hogy most jól éreztétek magatokat. És sometime, somewhere, szevasztok! Gázóra!

0: Nos akkor még egyszer, terjesztetek minket, mint a láthat. www.stradaradio.hu oldalon voltatok. Isten tartsa meg jó szokásotokat, írjatok, üzenjetek, kritizáljatok. Dicsérni nem kell.
1: Tudjuk, hogy milyenek vagyunk.
0: Remélem, hogy ha az elkövetkező napokban nem is, de záros pár napon belül elindul útjára az az ominózus és felejthetetlen és dinamikus és hűde. Már élőben is fogtok látni bennünket, podcastek jó voltából, úgyhogy drágáim, Isten áldjon melleteket, szavaztok! Ja, nem én lennék, ha nem így

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csak ketten vagy.

ez nagy kamukéro, mert nem. Nem egész nap, csak néha napján. És néha napján visszatérő téma, hogy most rock and roll, vagy retro, vagy éppen afro house latin, vagy éppen koronita, tök mindegy. A zene önmagáé szól.

0: Azt mondják, hogy a zenében valóban nincs megállás, egy gumnyomás és nyomás tovább.
1: Crazy Hour. Crazy Hour. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt, a Stráza Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
0: Na jó van! Tetszik, nem tetszik? A kérések, kívánságok számunkra lehetetlen. Kérhettek, de nem fogjuk lejátszani, mert ilyenek vagyunk. Drága nagy füleim, mint mondtam, hogy sokszor nem játszunk mulatos zenét, egyelőre nem politizálunk, soha. Sweet little 16. Sokan joggal mondhatják, igen, ez a zene, de nem az én kedvencem, akkor nem jó helyen jársz. A mai napon, és most még pár percen keresztül, egy-két jamaikai hangzás, és persze, rock and roll. Drágáim, jogosan mondták azt, hogy na de hogy van az? Már legalább egy éve nem szólt a Crazy Hours-ban, azaz az én adásom, a rock and roll. Hát akkor ám legyen.

Ráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Ráda Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Deep in the heart of Texas.

0: zene mindenkié.
1: A zene mindenkié.
0: Legyen a tiéd is.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: A Zene és Infomániások Rádió.

neked www.radio.hu dol jártok. Hú, de jó, jól jártok. Már délután 4 óra óta folyik a történet. Este 6-kor abba kellett volna hagyni, de hát sokak nagyon-nagyon nagy örömömre azt kérték, hogy ne, még egy picit húzzunk bele. Amúgy egyébként, ha valaki újdonságként hat számára pontosabban ez a rádió, annak elmondjuk, hogy igen, nap 24 órájában szól minden. A nap 24 órájában szól a zene, mint minden egyes alkalommal, bár alternatív és underground ritmusok szólnak akkor, amikor nincs élőadás, tehát amikor az autó DJ szórakozik, random válogat a problémák és a programok között pontosabban, akkor Kispál és a Borz, Kis Csillag és Lovasi Andris énekel. Amúgy pedig nézzétek a www.stradaradio.hu oldalt, de van Facebook rádiónk, ami hülyeség, mert a Facebooknak nincs rádiója. Csak a Facebook csoporton tudjátok megnézni, ki, mikor, mit, milyen adást ad előre. Perez Prado és népi zenekarra játszik egy pillanatra latinos hangzással. Az 50-es éve idézzük. Egyébként szerintem nem is kell felidézni az 50-es éveket. Az zene önmagáért szól, mint az imént is mondottam, és még lesz egy pici. Aztán a végére azért belecsapunk a mai zenébe, belehallgatunk az Afro House-val. De mint olyan sokszor a mai napon már mondtam, hogy a főszerepet, és továbbékban a következő 30 percre is az AI, a mesterséges intelligencia fogja játszani a főszerepet. Na, akkor lássuk! És a Fire. Ha ismerős lesz, ne csodálkozzál. Ez kemény lesz, gyerekek! Gatyát felkötni! Goodness gracious, great.

aqui peço o ritmo show Dylan Nicolén, diretas a rock and roll. Vom már egyszer mondtam, hogy nem politizálunk. Minket nem érdekel, hogy hol a Pest, vagy ki lesz a főszereplő. Gracious great balls of fire. A politikában azt szokták mondani minden bal és jobb oldalon, csak is kizárólagosan azt számít, amit én mondok. Akkor én politizálok? Akkor most mit évő legyek? Legyek vagy darazsak, tök mindegy. Egy órával ezelőtt elköszönt az egyik törzs vendég hallgatónk, és azt mondta, hogy további szép napot. Kedves alkoholista barátaim is meg szokták kérdezni, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy boldog másnapot. Vissza a politikához. Bizony, azt szokták mondani már 30-40 éve, hogy miért van az, hogy soros, meg ilyen soros, meg olyan soros. Nem tudtátok? 40 évvel ezelőtt is a kocsmában mondták. Bakker, ma te vagy a soros. Akkor mit csodálkozol? Yeah. Lehet ilyet mondani egyáltalán? Nem lehet. Csak indítani a zenét. És hogy hogyan, azt megmutatjuk. A dinamika és a lendület és a rock and roll után 3,5 perc pihentető. Nyugodtan csukd be a szemed, hogy érezd a zenét. Hát, ha megtalálja a partner. Egy kis ugri-bugri rock and roll módjára. És akkor jön egy kis itt rock, rockosabb dallam. Csak másképpen.

0: Crazy Hours. Őrült két óra szárkultás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Bizony, én nyomom a továbbiakban is, és még van nem sok, már csak közel 20 percünk van hátra, és közben elfelejtettem elmondani nektek, hogy kaptam egy üzenetet, és ez nagyon fontos, és mindig tiszteletbe tartom, hogy hogyan van, ez így hangzik.
2: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
1: Egészen nincs mese tovább, szóval a Guns N' Roses zenéje után egy kis cukorfalatot fog dobálni az arcotokba, remélem, hogy jó lesz, ha nem, hát így jártatok. Ijaj! Oh, a mesterséges intelligencia jó voltával sok-sok-sok régi zene feldolgozva. És az, ami jó, azt egyszerűen higgyetek el, nem lehet elroncsani. Szóval, íme! Meg nem mondom nektek, hogy mikor 1970 valamikor. Ki van tép a történelem könyvből az alap, ahonnan ez a zene szól, feldolgozva, íme.

hallgatók is egyébként bármilyen klubba, ahol éppen mint DJ tevénykelkedem, hogy nem lehetne valami lassú számot, de lehet. Úgyhogy most mondom, jön egy nagyon-nagyon-nagyon lassú szám. Na, nem akarok énekelni, nem. Nyugi. Szóval egy lassú szám jön. 12. Ha jó, igaz vagy nem? Shocking Blue jó voltából, még egy dallam a 70-es évekből. Hát persze, természetesen ez is egy kicsit feldolgozva, nehogy már jó dolgotok legyen. Szóval!

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Az első számú rádió. Igazi zenei különlegességek.
2: Zenei csemegék.
1: Csak itt hallható dalok szólnak nálunk éjjel-nappal.
3: A zene mindenki.
4: Amíg mások csak beszélnek,
5: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
6: A musical tribute to a legend of our lifetime.
7: Egy drasztikus keverés után azt szokták mondani, a blues csak levéve jó. But not the same. A véghajrá előtt egy kis pihentető. Aztán nagyon-nagyon-nagyon fölpörgetjük a dolgokat. Egészen este 7 óráig már csak 4 óra van hátra, nyugi, lesz még egy kívánság. És 19.00-kor már végleg azt mondom, szevasztok!

0: mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.
0: Továbbra is fantasztikus dalok, továbbra is nagy muzsikák.
1: Zene mindenki.
0: Már a tiéd is.
2: A Zene és Infomániások Rádiója.

0: kedves mindenki, együtt lakok és válófélben lévők, a helyszín a folytásban Jamaica, meseszerű felvétel, egy klasszikus dalamokkal összefogva.
1: Radio. Egy újabb gyöngyszer. Q Music Now. Internet Radio.

0: ez a Crazy Hour. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
2: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
0: Érezd magad jól!

0: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Na jó, drágáim, akkor jön a véghajrá! Gatyát felköti, bal láb, jobb láb, tapossa a csiket, bal kéz, jobb kéz, törli a hátat. Yeah. Remélem, van valaki mellettetek. Nézzétek, hogy ráz a hátsó ferzájt. Na jó van, hajrá, itt a véghajrá.

Egy drasztikus keverés után egy igazi klasszikus boogie-boogie, vagyis rockabilly. Na jó! Song bop bop bop bop bop bop, mit jelent ez a bop?

Na drágáim, az a helyzet, hogy hétfő van, eléggé kemény dolog, ha ezt most végig nyomjátok, ha testben nem, de remélem, lélekben megmozdultatok. És sokan jogon mutatják, ma mi van veled? Mi van veled ma? Csak rock and roll? Nem. Ma az elektronikus zene ősatja helyett az AI, a mesterséges intelligencia szól mindenkihez. Mert bizony, ezek a zenekarok, akik itt most hallhatók voltak az elmúlt egy órában, ez mind AI. Oké, hát kell hozzá az ember is, mert megírjuk a szöveged, megadjuk a promptot neki, adunk neki parancsot, ilyen dinamikában, olyan dallamban, olyan ritmusban, olyan sebességgel. Szóval, ha mind megvan, akkor ilyenek jönnek ki belőle. A legközelebbi adott alkalommal egy kis háttérzene lesz. A hétvégére egy jó kis latin és afro house, ilyen kis kerti kiülő. Tudjátok? Ücsörögnek, mint napusiba a tojáskeltetőben, a pasik fogják a poharat, tojogatják a levegőt, és közben nézik a csajokat, sasolnak. Szóval, latin és afro house, aztán legközelebb egy kis funky, classic house. Szóval minden, amit ti csak szerettek, én meg mindet szeretek. Úgyhogy drágáim, csak meg kell írnotok, mikor miért szeretnétek. Nincs olyan zenei kategória, amihez ne tudnék hozzányúlni nektek, csak miattatok. Na, mondjuk éppen azért mondjuk mulatos itt nem játszunk. Szóval nem. Mulatos zene nem megy a rádiónkban. Nem politizálunk. És nem szeretném, hogyha bárki azt gondolná, hogy igazi hétvégi program helyett csak zene szól. De nem. Kell hozzá majd valami a csajoknak, egy kis rúzs. Egy kis pénz a benzinre. Hű, de durva, ez nagyon durva lesz. Drágaim, ezzel a dalommal el fogok tőletek búcsúzni, de reményem, hogy mindenki jól érezte magát, terjesztetek minket, mint a náthát, és figyeld a szöveget.

csak hétfő van. Egy újabb hét áll előttetek, egyre jobb idő lesz, hála Istenek. Mentek kirándulni jobbra-balra. Vigyázzatok a tengerpartra, mentek vagy bárhova nyaralni, befeküdtök a homokba, nehogy homokosak legyetek. Viszont Székelyföldről kaptam egy új információt. Mit kell csinálni medvetámadás esetén? Azt mondták, hogy tetessük magunkat halottnak. Na jó, de honnan veszünk öltönyt? Na jó, drágáim, ezzel elbúcsúzom tőletek egy nyugodalmas jó éjszakát, nem, hanem jó foci nézés. Holnapra jó meló. Mindenki ordít a pultos, van a hétvégén dumál. A rúzs és a benzingőz együtt.

0: Már is indítunk egy újabb zenei órát az önök kedvenceivel, itt a Zoli órájában.
1: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
2: Az első számú rádió. A fülőszobájában.

0: én ténylegesen eljutottam az a ponthoz pillanatunkban, elbúcsúzom tőletek abban a reményben, hogy visszaadom az autó DJ-nek a lehetőséget. Tudjátok, a nap 24 órájában szól a Strada Rádió underground és alternatív zenékkel, mint mindig. Lomasi András, Kispál és a Borz, valamint a Kis Csillag zenekar. Eme hármas fogat, 501 zenéből válogat random az autó DJ, és esténként pedig lenne élő programmal jelentkezünk. Non-profit szervezetként csak segítő szándékkal. A Vagyok Alapítvány jóvoltából, a Vakok és a Gyengéllátók, a cukorbetegeknek segítünk. A Rockinform hozzánk tartozik, a bevezetem.eu, és mindenki, akinek bármilyen gondja, baja van, súlya, írjatok, ha tudunk, segítünk.
1: Nem számít a holnap.
0: Drágáim, nyugodom és jó éjszakát, jó melót holnapra egész hétre, valamikor a héten jelentkezem, nézzétek meg, hogy hol és mikor a rádiónk Facebook oldalát tanulmányozzátok, és akkor mindent megtudtok. Szevasztok!

Utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a mogyoros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu. Rockinform.hu.

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, treći program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni
3: šlag. Rockinform.hu.
4: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
3: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
4: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
3: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy 4 méteres segít.

Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

És amikor egy érzés a teraszra vitte őket, látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcostársak, a testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiabálni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogy a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy jön még soha és senki őt nem.

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Mindenesetre az ötödik lemezre az Űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az ár az égbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

μογάν σου φοράδι. Csasszi, tartanám a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség. Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: slap το μπανάκι με τούτια, γονέκλους.
1: Είσαι ποιος το τσάιουκ.
0: Μος φύγετε.
1: Είσαι ποιος το σκότσο.
0: Βάλε δε. Άγιο με γομένα. Νο. Μη έζα κολεκτίβ μπασάς. Δεν σε λίστα και ατσινάνι. Μη έζα ουριάζι γκρουπερ σεξ. Ez olyan, mint a katona ilyesmi, ja, ti azt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van, vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonlás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

Tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, mely. Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok, de ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és, bocsánat, Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

beszorult mondat. Egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock